0: Mariana.
1: Ez nem olyan szívezetetek hason.
0: Pedapotran Kriában, Sheldon akan menghadapi petenis Belgia, Rafael Colina. Colina Yellowstone, Ketan Alexander Fikit, dan 3 saat langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey, yang tengah